27. 2. 7. Tjuefire. To. Fire. Førtien. Fire. Ett. Tre. Tallet tre. Ett. Tallet ett.